vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Másodpercre pontosan 9 óra van. Jól hallották? Egészen pontosan 9.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.

És akkor mindenkinek még egyszer nagyon szép jó reggelt kívánok, egészen pontosan augusztus 8-án szombaton, hangsúlyozom, munkanapon, amikor természetesen ugyanaz a telefonszámunk, 30-as 308-98-44-es. Kicsit enyhül a hőség, de hát aztán majd a jövő héten megint tele leszünk nappal, meg mindenféle világosító UV-sugarakkal, ahogy mondani szokták, de hát természetesen ezt is túléljük, mint ahogy nagyon sok mindent. Hát akkor nézzük először szokás szerint az időjárás jelentést, aztán majd mondom a többit is, a részleteket is. Annyit előzetesen, hogy a múlt heti futballmérkőzést, a Fradi Vasas 0-0 lett, azt senki nem találta el, úgyhogy nem fogunk sorsolni. És már előre mondom, hogy 9:30-kor kapcsoljuk a nyíregyházi állatkertet. Hát nagyon remélem, hogy sikerül is a kapcsolás, már csak azért is, mert az állatkertek napja van, 1866-ban ekkor nyitották meg a fővárosi állatkertet, a budapesti, de nem véletlenül fogok én nyíregyházával beszélni, mert van egy olyan kutatás, amellyel most meg is előzték a fővárosit. Nem véletlenül teszem hozzá. Na de nézzük akkor az időjárást, hogy ma még kissé élénk lehet az északi szél, de hát mindenféle ilyen gomoly felhők előfordulhatnak, és hullámzó lesz a hőmérséklet is, de minden esetre a 40 fokot már nem éri el, olyan 30-35 fok körüli hőségre van kilátás, mert azért ez is hőség. Hát a hegyekben és az északi középhegységben 30 fok alá is mehet a hőmérséklet. Napsütés lesz, időnként gyenge gomoly felhők, csapadék nem várható, éjjel keleten mérséklődik a szél, aztán nézzük a vasárnapot, frontmentes idő következik, szikrázó napsütéssel, a számottevő csapadék nélkül. Aztán a hajnali órákban hát olyan 20 fok körül lesz a hőmérséklet, és napközben pedig holnap olyan 30-35 fok közé emelkedhet. Aztán szélcsendes idő, este és éjjel. Na de nézzük akkor a hőmérsékleteket, mert hogy ma délután itt van, mondom, hogy hűvösebb egy kicsit, mint az elmúlt napokban. Ez azt jelenti, hogy 28-29 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap reggel 14-20, aztán holnap délután már megint kicsit több, 31-36, és hétfő reggel már reggel is 16-21 fok közül alakul a hőmérséklet. Aztán kedden még egy kicsit melegebb, 18-24, szerdán szintén, csütörtökön szintén, pénteken szintén, de akkor nézzük a hőmérsékleteket délután, azt már mondtam ugye, hogy vasárnap, hétfő már 35-36, és aztán kedden ismét itt vagyunk a hőguta szélén, 34-40, és aztán egy kicsit csütörtök, szerda, csütörtök, pénteken egy-két fokkal hűvösebb lesz, tehát olyan 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Hát mindenféleképpen azért vigyázzunk magunkra, és azért ne dőljünk be aznak, hogy most nem lesz 40 fok, mert hát ugyan én nem vagyok időjárás jelentő, de hogyha valahol 40 fok van, és hirtelennyiben ma csak 38, akkor majdnem ugyanazt érezzük. Na kérem, hát ami a továbbiakat illeti, mert hogy említettem a nyíregyházi állatparkot, ez tehát 9:30, reményeim szerint, akkor 10 óra Károly Józsi futballszakértőnk. Hát nem véletlen, hiszen ilyen még nagyon régen volt, ha volt, hogy nyeretlen a bajnokságban eddig a Ferencváros, de hát egy gólos előnnyel nem mehet a következő meccsre a Górnik Zabrze ellen. Hát a nemzetközi porondon változatlanul helytáll. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, aztán ezt majd elmondjuk Károly Józsival, és még egy, amit abszolút nem lehet elfelejteni, hogy ma este, és ezért halasztották el a Győr Eto Ferencváros mérkőzését a hétvégén, mert ma este, azt hiszem 7 órakor, felkészülési vagy barátságos meccset játszik a csapat a Real Madriddal, amely nagyszerű csapat, és hát sztárjaival együtt érkezik Budapestre, annyit, vagy érkezett tegnap Budapestre, hát annyit minden esetre, hogy a Dohány utca sarkán lévő szállásuk előtt már hatalmas felfordulás volt, nyilván a szurkolók ott azért kisebb balhét is rendeztek, és hát nem ennek köszönhető, vagy tulajdonítható, de minden este a ma esti meccs után már nem alszanak ott, hanem egyből mennek ki a repülőtérre, és utaznak tovább. Hát aztán, hogy ez kinek mibe kerül, ezt most jó előre mondom,
De remélem nem felejtem el Károly Józsitól megkérdezni, hogy ki fizeti a révészt. Mert hogy a Real Madrid mindenhova megy, de ezért mindenhol pénzt kap. Hát, hogy mennyit és hogyan, ezt majd megbeszéljük. Hát akkor 10:30-kor ismét, mint minden évben, most már több mint 10 éve, talán 15 éve, lesz Balatont kerülő tandemtúra, ami egy fantasztikus esemény, mert a tandemen elől a látó, hátul pedig a látássérült, vagy éppen vak, és így a nevezetességeket megkerülve, és megnézve egy ilyen 4-5 napos Balaton körüli túráról számolunk be, aztán utána várom Stuttgartot is, aztán 11 körül szokás szerint Dénessel megvitatjuk az egyéb sporteseményeket, mert hogy itt nem csak foci van a világon, és nem csak ez, hanem azért van itt U20-as VB, a csajok megnyerték az Európa-bajnokságot, szóval fantasztikus atlétika, minden van, és jó szerepelünk mi magyarok. Olyan 4:12 tájban szokás szerint Berettyóújfalut kapcsoljuk, Szent Miklósi János jön a tippekkel, és hát azért majd nagyon remélem, hogy lesz rá idő, akár 11:30-kor is, de közben előtte is, csak hát időpontot nem mondok, mert ez függ a beszélgetésektől is, de azt senki ne felejtse el, hogy fantasztikus napok vannak, mert hogy itt vagyunk, legalábbis, ugye ma a 8-a van, de a nemzetközi macskanap is ma van, és még egy, a nemzetközi sörnap pedig minden év augusztus első péntekén, hát szóval ezt is meg fogjuk nézni, mert a sörről is van mondani való, hogy egyáltalán mikor, hogy kitalálta ki, mert már az ókori Egyiptomban is főztek ilyet, meg hogy melyik a világ legdrágább söre. Na hát ezzel megyünk tovább, és akkor amire tippelni lehet, azt még nem mondtam, de ebben a pillanatban már is mondom, mert az elmaradt meccs miatt egy kicsit át kellett alakítani itt a dolgokat, de a Paks Honvéd mérkőzés lesz holnap délután 3:30-kor. Erre lehet tippelni, és természetesen mielőtt még kapcsoljuk a Nyíregyházi állatparkot, talán hát befut itt az első telefon szokás szerint. Most 9:12, hát maximum olyan 9:20-22-ig azért be kell fejeznünk, mert Nyíregyháza azért a világ másik végén, majdnem azt mondtam, de tulajdonképpen azért az országban elég messze van. És hát itt a nagyszerű internetes és 21. századi intelligencia, minden van itt, de azért hát nagyon sokszor lefagynak azért a gépek, és megbolondulnak és megszakadnak időnként a vonalak. Remélem, ez nem fog ma beköszönteni.

0: Gultotójáték a matinéban.
1: A gultotójáték egyébként csöng a másik telefon, de nem tudom fölvenni, mert egyszerre beszélni is, meg zenélni is, meg egyszerre két helyen beszélni, azért az nagyon nagy kánon lenne. Minden esetre szokás szerint megérkezett elsőként Perec Gábor telefonja. Ő 2-2 tippel, de bekapcsolni arra most nem volt mód, ugyanis Vas megyében dolgozik éppen, de megmondta, hát én persze rákérdeztem itt, hogy az Alaegerszeg pénzbüntetést kapott, nagyon sok száz forintot, meg felfüggesztett szektorbezárást az MTK elleni meccsen, elhangzott rasszista megnyilvánulások miatt, hát voltak bekiabálások, stb. Előfordul, szóval nem csak a haladással, hanem Zalaegerszeggel, mindenhol. És hát ez aztán elmondta Gábor is, meg hát ez az én véleményem is, szektorbezárás, és hogyha felfüggesztve, de ha megint előfordul, akkor tényleg bezárják. Ami pedig az 500 milliót, amit pedig a pénzbüntetést illeti, a pénzt az be kell fizetni méghozzá az MLS kasszájába. Hát ez így működik mostanában. Úgyhogy aki az előbb hívott, hívjon kérem még egyszer, mert akkor már biztos, hogy fel tudom venni a telefont. Megyünk tovább.

Egészen pontosan 9 óra 21 perc van, és akkor Sárosi Ági telefonált, ő azt úgy tippelt, hogy a Paks Honvéd 3-1, de a ma esti mérkőzésre, amit említettem, Real Madrid, hogy senki ne dühöngjön, hogyha nem tudja megnézni, mert nem a közmédia közvetíti, hanem a Sport 1. És akkor én ehhez hozzáteszem, hogy hát ugye itt a mindenféle, hát enyhén szól a változások miatt, eddig valahogy még mondjuk a sport keveset változott, és azért nagyjából még a sportolók és a sportriporterek és a sportrendezvények vannak. A közvetítések, hát ugyebár itt van ez a meccs, Messi. És akkor éppen tegnap olvastam, és meg is jelent, hogy a közmédiából kiveszik a magyar kézilabdát. Noha a kézilabdás csajok is, meg a férfiak is nagyszerű eredményeket érnek el országban, világban, mindenhol. Hát ez valakinek nyilván hasznot hoz, de hát akkor ennyit erről. Nyilván, és ezt mindig elmondom, fontosabb a közmédiában közvetíteni azt, hogy majd 3 hét múlva valamelyik Forma 1-es találkozó melyik gumit fogják kicserélni, mint például a nagyszerű magyar kézilabdát, vagy éppen egy ilyen protokoll nagyszerű meccset, mint például a ma esti. Magánvélemény, de nem csak magánvélemény, hanem ezt nagyon sokan megosztják velem. Meglátjuk. Hát azért remélem, hogy mit tudom én, a magyar foci, és még sok minden, az marad, úgy tudom, az M4-en. Hát, ahogy Ági mondta, senki ne dühöngjön ma este, és ne verje szét a tévét, hogy nem tudja megnézni, csak máshol, valahol a sporton.

Come back, gyere vissza. Hát nem sokára majd azért lehet hallani kis állatokról, nagy állatokról, és ez nem véletlen, ugyanis 1866-ban, augusztus 9-én nyitották meg a Pesti Állatkertet. Na most mégse a Pesti Állatkertről fogunk beszélni, már csak azért sem, mert a csodamagyarország.hu most augusztusban nyilvánosságra hozott több mint 5500 online felmérés szerint a Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje. A szavazók 35%-ának az intézmény volt a kedvence, már ez, megelőzve a fővárosi és a veszprémi állatkertet. És ami a százalékokat illeti, tehát az első hely Nyíregyházi Állatpark 35%, második hely fővárosi állat és növénykert 19%. Hát mindenféleképpen itt azért ez figyelemre méltó, de én hozzáteszem, hogy ez abszolút nem véletlen. Most nem akarom én összehasonlítani a két állatkertnek a működését, meg mennyi faj, meg hogy élnek, mint élnek, mit csinálnak, de az biztos, és erről annak idején tévében is, rádióban is beszéltünk, hogy a Nyíregyházi Állatpark immár 3 alkalommal, ez nemzetközi felmérés, 3 alkalommal elnyerte az Európa legjobb állatkertje címet is. Hát én azt hiszem, hogy mindenféleképpen ez figyelemre méltó, és nagyon remélem, hogy a kommunikációs vezetőt, Révészné Petró Zsuzsát, remélem, ahogy megbeszéltük, fel tudom keresni, és be tudjuk kapcsolni Nyíregyházát. Na de hát akkor azért menjünk egy picit az állatok világához egy kicsit közelebb. Na, akkor hajrá!

0: Bíró Eszter állati zenés ABC-t forgott, úgyhogy mindenféleképpen nem véletlenül, és meg is sikerült a kapcsolás, Nyíregyházi Állatpark, Petrol Zsuzsa a vonalban, szóvivő, osztályvezető, nem sorolom el, hiszen renget könyveket is írtál, meg mindenféle nemzetközi kapcsolataid vannak, ennyit a bemutatkozásról. Hát akkor remélem Nyíregyházán is egy kicsit hűvösebb van. Jó reggelt, szervusz, halló, halló!
1: Csodás reggelt, igen, és sokkal hűvösebb van.
0: Ugye? Hát akkor ez mindenféleképpen. Hát én itt a korábbiakban már meséltem egy-két dolgot a Nyíregyházi Állatparkról. Még mikor befejezzük a beszélgetést, azért jön egy állatkerti útmutató is majd Koncz Zsuzsétól. De hát akkor nézzük azt, hogy nem véletlenül lettetek ti, ugye most a felmérés szerint Magyarország legkedveltebb állatkertje, mert ami ott van, hát én most, hát nem tudom, sóstózó, meg azt hiszem 30 éves vagy még több, és hát amit tudom, mert mindig küldöd nekem, hála Istennek az anyagokat, itt flamingó fiókráktól kezdve két kis bölény is szünetet. Szóval én nagyon-nagyon kérlek, hogy itt a közelmúlt és a közeljövőről azért beszélgessünk egy kicsit, mert hát van ott minden, nem csak új igazgató, dr. Papendre, ha jól tudom, hanem mindenféle. Hát akkor tiéd a szó, aztán majd belebeszélek. Tessék!
1: Így van, egy kis kulisszatitok, hogy honnan is tudta meg erről a felmérésről, azt elmondhatjuk a kedves hallgatóknak?
0: Hát persze, hát na. Hát
1: te hívtál fel, és gratuláltál.
0: Így van.
1: És én nem tudtam, miről van szó, de óriási megtiszteltetés, hogy valóban most Magyarország legkedveltebb állatkertjének a Nyíregyházi Állatparkot választották. Én megértem, megmondom őszintén, mert hogy 35 hektáron vagyunk Tölgyerdőben, és én állandóan figyelem az értékeléseinket, és mindig nézem az ide látogatók véleményét. És mi figyelünk arra, hogy még mit javasolnának, mit tegyünk, hogy tegyünk, és kiemelik amellett, hogy van 6000 állatunk, kontinensenként vitalosztása vannak az állatok, az, hogy az állatpark dolgozói nagyon kedvesek.
0: Ugye?
1: Ezt mindenképpen megemlíteni, így van.
0: Így van, ez egyébként, ha jól emlékeztem, ugye, hogy 30 éves.
1: Igen, idén 30 évesek vagyunk, nagyon sok régi és nagyon sok új dolog van már. Ugye említetted, hogy új igazgatónk van, dr. Papendre, aki bár igazgatónak új, már több mint 20 éve közösen dolgozunk, hiszen eddig ő volt az igazgató helyettesünk, úgyhogy nem friss ember csöppent be a vérkeringésben, hanem egy nagyon komoly szaktudással, óriási nemzetközi hírnével rendelkező kolléga lett a vezetőnk.
0: Így van. Egyébként az egyik hallgató telefonált az előbb, amikor mondtam a Nyíregyházi Állatparkot, azt mondta, hogy gyönyörű, ő már volt ott, és feltette azt a kérdést, hogy milyen állatok vannak az állatkertben Nyíregyházi. Hát ezt nem teszem föl.
1: Mennyi ideig van?
0: Azért mondom, ezt én most nem teszem föl, de azt mindenféleképpen, hogy aki esetleg nem tudta, vagy nem tudja. De hát én nekem most csak hirtelen az jut eszembe, hogy a hőséget, hogy bírják, hogy bírták az állatok, mert én olvastam egy ilyet, hogy magas víztartalmú ilyen, nem tudom.
1: Takarmányok.
0: Igen, akkor aztán, hogy mindenféle elefántocsolás is van, vagy zuhany állítólag. Szóval, hogy bírják, vagy ti hogy bírjátok, hogy az állatok bírják?
1: Végre valaki megkérdezi, hogy mi hogy bírjuk, mert hogy a ZIT dolgozók óriási erőfeszítéseket tettek, hogy ugyanolyan komfortban éljenek az állatok, mint eddig. 6000 állatunk van, 6000 igényel, tehát valakinek még nagyobb dagonyázó helyet adtunk, nyilván a friss jóvizet figyeljük, és nem elhanyagolható szempont, hogy ugye egy tölgyerdőben vagyunk, tehát jóval hűvösebb a klíma, de megterhelő volt az elmúlt időszak. Jeges csemegéktől kezdve a locsolásig mindent intéztek a kollégák, és az állatok nagyon jó voltak. Mi kissé kritikkattunk, azt kell, hogy mondjam, de jól van, ma reggel már úgy ébredtünk, hogy végre hűvös idő, és most már ez állatkerti kirándulásra alkalmas időjárás.
0: Na most nem véletlenül mondtam én, hogy bírjátok, és hogy bírják az állatok is, mert hát aki nem eléggé fantáziadús, azért az nem biztos, hogy el tudja képzelni, hogy a 40-42 fokban hogy él mondjuk a jegesmedve.
1: Tehát ők élnek talán a legnagyobb luxusban, azt kell, hogy mondjam, bár napelem biztosítja az ő energiájukat. Alapvetően a belső kifutórendszer úgy van kialakítva, hogy klimatizált a helyük, 4 méter mély üvegfalú medence van, Tehát nagyon szeretünk bemenni etetni őket az üvegfolyóson keresztül, mert hogy ott nagyon hűvös van, de nem csak náluk van hűvös, hanem a királyi sziklaugró pingvinek kifutó rendszerében is a jég biztosítja a maximum plusz 8 fokos hőmérsékletet.
0: Ez igen. És akkor tényleg az elefántzuhany is létezik?
1: Ez mindennapos. Egyébként ez az elefánt lucsolás, ez igazából ez a három az egyben dolog. Amellett, hogy megöntözzük őket, meglucsoljuk a bőrüket, megpuhul, erre homokot szórnak a drágasságok, a kis, több tonnás kis hölgyek, és a rájuk rakódó sárétek nem csak a nap ellen, de az élősködők ellen is védi őket. Uh-huh. És ne feledkezzünk meg arról, hogy ez szociális kötelék kapcsolat is, ahogy zuhanyoztatja a gondozó az állatot. Ilyenkor egyébként az állategészségügyi vizsgálatok is zajlanak, minden nap megnézik, hogy van esetleg valami külsérelmi nyom, és a kötődés egy elefánt uh-huh. és gondozója között az bámulatos.
0: Na most akkor azt még hozzáteszem, hogy itt természetesen az rendben van, hogy a jegesmedbét kérdeztem, de én úgy tudom, hogy van hópárduc is, és akkor tipeknek topognak a pingvinek is, igaz?
1: Így van, hópárducok, pingvinek, számtalan, tehát igazából ugye a 35 hektáron kontinensenkénti felosztása vannak az állatok, és vannak a sarkvidéktől egészen a sivatagig el lehet jutni, de ugyanúgy a trópusi fajoknak is segítenünk kellett ebben a melegben, hiszen nagyon tikkasztó volt a hőség. Például a nyugati síkvidéki gorilláknak, vagy a bornai orángutáknak majomfagyit készítettünk, tehát gyümölcsöket fagyasztottunk be, és azt nyalogatták, azt tetszett nekik a legjobban, de valakinek ventilátort adtunk, illetve mindenkinek rendelkezésre állt a belső tér, ahol hűvösebb időjárás fogadta.
0: Ez igen. Na most azért, hogyha azt mondjuk, hogy dzsungel, akkor általában azért a meleg meg a hőség jut eszébe az embernek, de hát ilyen is van nálatok, tudom, de most én, ha jól emlékszem, akkor az óceánárium, jól mondom?
1: Igen. Így van.
0: Hát én emlékszem, vagy emlékezetem szerint, az hagyján, hogy ilyen cápás alagú, erre majd kérdezlek, hogy milyen, de hogy lehet például az, hát most függetlenül a körülményektől, hogy egy óriás vízesés is van. Szóval félelmetes, hogy mi minden van nálatok, ugye?
1: Így van, be lehet csöppenni igazából a trópusokba is, bár most leginkább mindenki a jeges világot részesített előnybe a klímakamránkkal, ahol jéghideg, havas tér fogad mindenkit. De a zöldpiramis óceánáriumban valóban jól mondott, 500 000 liternyi tengervíz van, üvegalagúta, ahol a cápák felettünk mászkálnak, úsznak, és valóban, ahogy tovább megyünk, akkor egy óriási vízesés is fogadja a vendégeket, és függőhídon keresztül lehet mindezt megcsodálni. És ha már az óceánáriumot megemlíted, a melegnél itt is figyelnünk kellett, mert a korallok rendkívül érzékenyek a melegre. Ott például hűtenünk kellett az akváriumokat, hogy adott hőfok felé ne menjen a víznek a hőmérséklete.
0: Ez igen. Na most még az mindenféleképpen ide tartozik, és jó, hogy említetted, hogy ott fölülről, meg innen onnan, mert mindenki felteszi a kérdést, hogy hát itt víz alatti világról van szó, hogy egyrészt ezt pontosan üvegfalon keresztül, vagy egyáltalán hogy lehet látni, és itt a hatalmas dolgokat említettük, de én úgy emlékszem, hogy még halak is vannak, trópusi halak, szóval hogy lehet közel jutni hozzájuk?
1: A cápás alagútrendszer, ha gondolsz, akkor igen. Igazából egyben van igazából egy hatalmas medence, és nagyon sokszor jön a kérdés, hogy miért nem fogyasztja el a cápa a szebbnél szebb színpompáskorral szirti halakat. Hát ő jó van lakva. Tehát, hogy minden hétfőn és pénteken egyébként etetés keretében meg lehet nézni, hogyan laknak jól a cápáink. Egyébként 11 cápafajunk van, és a kisebb talajlakókat tudjuk szaporítani is, mert nagyon komoly kutatómunka folyik itt az állatkertberkein belül.
0: Na most akkor ezt, ha már az etetést említetted, hát egyrészt mivel etetitek a cápákat, másrészt pedig személyes kérdés, mert nagyon jól tudom, hogy ahogy mondani szokták, nem csak vizet prédikálsz és bort iszol, hanem ugyanúgy együtt vagy, eteted őket, ott vagy velük. Szóval mindent mondhatom, nyugodtan együtt élsz az állatokkal. A kérdés így hangzik, hogy úsztál már cápák között?
1: Természetben igen, itt még nem, ugyanis speciális búvárvizsga kell ahhoz, hogy az üvegmedencét takarítsuk, bizonyám, úgyhogy vannak erre kollégáink, és de jól tudod, hogy igen, elég közel állnak a szívemhez a cápák is, hiszen én 26 éve dolgozom az állatparkban, és az első 6 évben tengeri akvaristaként tevékenykedtem jó részt, úgyhogy igen, szívemhez közel álló állatcsoportról van szó, de a mostani kollégák is zseniálisak. Úgyhogy nem csak én élek az állatokkal, hanem mindenki, aki itt van, folyamatosan figyelünk mindenkire. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a csapatmunkában egy óriási nagy családnak köszönhető is ez a különleges megnevezés, hogy legkedveltebbek vagyunk, hiszen nekünk az itt élő élőnyek második családtagjaink.
0: Ez így van, és akkor a zöld piramis, arról nem is beszéltünk, de azért a rendkedvéért, ma munkanap van, de ez most ettől független, hogy van nyitva az állatpark. És nyilván vannak vezetések is, gyerekeknek, iskoláknak, felnőtteknek, tehát milyen a nyitvatartási rendszer?
1: Most a nyári időszakban 9-től este 6-ig vagyunk nyitva, és minden nap fókasó kétszer a vendégeknek a szórakoztatására szolgál, ahol nem csak szórakoztatunk, hanem tanítunk is, hiszen nagyon fontos, hogy a ideérkező vendégeknek a szemléletformálása megtörténjen. És említetted a gyerekcsoportokat, rengeteg táborozó jön most hozzánk, illetve családok kedvenc nyaralóhelye is vagyunk, és egy pindulkát most kezdek el felszusszanni, mert a nyári zófoli most lesz vége, napi 100 gyermekkel, zseniális oktatóim voltak, de azért 4 héten keresztül ez icikét megterhelő volt a számomra, úgyhogy néha még a gyermek zsivajra most még összerezzenek.
0: El is hiszem. Na, akkor ez a nyitvatartás megvan, és a másik pedig, hogy már, hát nekem is ismerősöktől kezdve nagyon sokan jártak ott, és azért az figyelemre méltó, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert itt nem csak arról van szó, hogy hát, hogy mennyi idő alatt lehet körüljárni az állatparkot, hát erre nem is kérek választ, attól függ, hogy ki, hova, mennyire. De ha valaki ott akar aludni, vagy akár vagy enni, inni, azért arra is gondoltatok, hogy hát ott van mindenféle lehetőség. Tehát, hogy is mondjam csak, azon kívül, hogy állatkert, vagy állatparkot, még élni is lehet, nem?
1: Mondjuk ki, hogy vannak állatkerti szállodáink, igen. Így van, köszönjük szépen azt, hogy megemlítettem ezt is. 2 állatkerti szállodánk is van az állatparkon belül, a Hotel Jungle és a Hotel Panges több árkategóriás szállodákról beszélünk, és ami nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy este nem mászkálunk ám be vendégként, tehát a nyitvatartási időben van lehetőség arra, hogy 9 és 6 óra között sétáljunk a parkban. Nagyon sok család választja ezt a lehetőséget, hiszen délután a kis gyermekkel általában alszanak, aztán pedig folytatják a kirándulást, és praktikus oka is van ennek, hiszen egy nap majdnem, hogy nem elég a park bejárására, úgyhogy mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy egy teljes napot legalább szálljon rá a Nyíregyházi Állatparkra.
0: Így van, megközelíteni meg lehet autóval, vonattal, biciklivel, mindenféleképpen. És akkor, Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és én is biztatok mindenkit, hogy most nem csak azért, mert itt állatkertek megnyitása, meg évforduló, meg minden, meg elnyertétek a legkedveltebbet, hanem bármikor menjen el mindenki, és mondom, ezt nem csak a nyíregyháziak, és nem csak a magyarok, hanem nagyon sok külföldi látogatók is van, és már csak azért is, és erre tényleg egy mondatot kérek csak. Az elején, mikor itt felvezettem a műsort, akkor mondtam, hogy nemzetközi kapcsolatok. Tehát akkor én most nem akarom elviccelni a dolgok, de hát mondjuk egy szűzies életet élő emberszabású majomnak, vagy egy visszafogott életet élő majomfiúnak, hát azért kell párt találni, és nem csak a majmoknál, hanem máshol is. Szóval milyen kapcsolataitok vannak, és hát ezek szerint külföldről is jön néha a mennyasszony vagy a vőlegény.
1: Hát alapvetően ez napi szintű kapcsolat, hogy mi megházasítjuk az állatainkat. Ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bemegyünk például a gorilla boltba és kérünk 3 nőstényt, hanem az itt élő állatok jó része speciális fajmegőrzési program keretében van nálunk. Tehát nagyon sokszor az állatok ingyen jönnek, de hogyha van utód, és az ivaréletté válik, akkor azt mi ingyen fogjuk továbbadni oda, ahova a faj koordinátora mondja. Tehát átértékelődtek az állatkertek szerepei. Most már fajmegőrzés, oktatás és kutatás a fő szempont, és óriási szakmai sikereink vannak. Ez annál is fontosabb, mert a természetben nagyon sok nálunk szaporodó faj a természetben végveszélyben van. És most én teszek fel egy kérdést, szerinted melyik bébit várjuk legjobban most? Igazából a héten, jövő héten születnie kéne egy több tonnás kismamának egy gyermeknek.
0: Hát akkor elefánt bébire. Kisborjú?
1: Így van.
0: Elefánt.
1: Úgyhogy most ő lenne a legújabb leendő szenzációnk remélhetőleg. Ugye 22 hónap a vemhesség ideje, majdnem 2 esztendő az afrikai elefántoknak, és Most már itt az idő, nézzük a naptárat, és nagyon-nagyon várjuk, hogy megtörténjen egy újabb csoda a nyíregyháziában.
0: És amikor megszületik a bébi, akkor nevet is kap, ugye?
1: Igen, először szülessen meg, aztán meghatjuk, hogy hím vagy nőstény. Mi most a kislányra tippeltünk. A következő beszélgetésünkben erre emlékezzünk, jó? Hogy jó. Mi azt mondtuk, hogy szerintünk elefánt tehén fog világra jönni.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm, Zsuzsa, hogy velünk voltál, és akkor, ha még nem kapcsolod ki a telefont, akkor meghallgathatod Koncz Zsuzsit is, aki most egy állatkerti útmutatóval örvendeztet meg minket. Szervusz, minden jót, szép napot, köszi!
1: Csodás napot mindenkinek!
0: Szia!

0: Hát azt hiszem, van miről beszélnünk. A vonalban Károly Józsi állandó szakértünk. Szervusz, halló, szép napot!
1: Szervusz Gábor, szép napot az összes kedves hallgatónak és neked is.
0: Hát itt sok minden elhangzott már a korábbiakban, de hát ma munkanap van, te is dolgozol, mint mindig.
1: Persze.
0: Még csak annyit, hogy a múltkori Fradi meccset már, mint a Vasas 0-0 senki nem találta el, és csak előre már is mondom, hogy holnap lesz délután a Paks Honvéd meccs, erre lehet majd tippelni. Hát ugyebár a Real Madrid miatt érkezése és a nagyszerű meccsnek ígérkezik, elhalasztották az Eto Fradi meccset, és hát én közben itt kapom a telefonokat, műsoron már bekapcsoláson kívül is, és azt már elmondtam, hogy ott egy kisebb tömeg összegyűlt már a szállodájuknál a Dohány utca sarkán, és a meccs után rögtön mennek a reptérre. De tulajdonképpen az egyik hallgató a következőt kérdezi. Az, hogy a Real Madrid is utazik össze-vissza mindenfelé, mert meghívják őket, rendben van. Ezért pénzt kapnak. Na most az, hogy a Real Madrid hozzánk idejön, és megvannak ugye a belépőjegyárok, meg minden, ahogy mondani szokták, kifizeti a révész. Tehát mi hívtuk meg a Real Madridot, és a Real Madrid kap, mit tudom én, 1 millió eurót, vagy egyáltalán hogy működik ez?
1: Ez úgy néz ki ez az egész történet, hogy a Real Madrid kereste meg a Ferencvárost.
0: Aha.
1: Tehát nem az volt, hogy a Fradi lobbizott azért, hogy játszasson a Real Madrid ellen, hogy elhalasztja a Győr meccset, meg itt azért a Zsabzse oda-vissza párharc, azért egy nagyon fontos, és talán a legfontosabb párharc az idényben a Ferencvárosnak. Tehát, hogy ez azért nem azért így árnyékolja ezt a képet. De örömmel elfogadta a klubba megkeresést, és persze van ilyenkor egy tiszteletdíj a Real Madridnak, ami nem egy magas összeg különben, tehát, hogy nem egy olyan összegről beszélünk, ami kifizethetetlen lenne. De a Ferencváros ezen az egy mérkőzésen több 100 millió forintot fog keresni ezen az egy esti mérkőzésen. Tehát nem az van, hogy csak az a mérkőzés általi generált pénz jön be, amennyit a Reálnak kell fizetni, hanem abból még ilyen 3-4-500 millió forint meg is fog maradni. Tehát, hogy üzletileg ez egy nagyon jó projektnek ígérkezik, aztán a mérkőzés is ugye világszenzáció, hát azért talán ki lehet mondani, hogy a világ egyik legnagyobb vagy leghíresebb klubja jön a Fradihoz, ráadásul nem is, ugye itt a sok károgó azt mondta, hogy itt majd lesznek ilyen célcsapatos Real Madrid, meg ilyenek, hát igazából a Mbappé és a Bellingham nincs itt, és mindenki itt van különben rajtuk kívül, és mindenki játszani is fog. Úgyhogy egy nagyon erős Real Madridot lát vendégül a Ferencváros, és nekik egy sportszakmailag ez egy nagyon komoly mérkőzés lesz, hát ugye a felkészülésbe pont beleilleszkedik, lassan kezdődik a spanyol bajnokság, új edző van ugye José Mourinho személyében, új régi edzőjük, és hát ugye Mourinho az pontosan tökéletesen ismeri a Gruppa Marénát, játszott már itt a Chelsea-vel, nagyon megtetszett neki a város, a stadion, tud a Ferencvárosról, úgyhogy ezt ő szorgalmazta ezt a mérkőzést.
0: Na hát így már tisztább mindenféleképpen a kép. Tehát akkor a Fradira ugorjunk, mert hát nem emlékszem arra, hogy van ilyen, hogy itt a bajnokság megkezdése után nyeretlen egyfelől, másfelől pedig ugye 12 csapat van, Debrecen a sereghajtó és 11. a Ferencváros. Hát nem hiszem, hogy erre volt már példa.
1: Nem, hát azért az utóbbi években nem volt ilyen rossz szezon kezdet, de azt gondolom, hogy azért itt a két meccs alapján még nem lehet ítéletet hozni, mert ugye nyilván a nemzetközi szereplés volt előtérbe a Ferencvárosnál, mert azért most ugye nem bajnoki ágról kezdte a nemzetközi szereplést, ahogy már megszokhattuk, mindig szokta, hanem a második helyről is sokkal nehezebb is a sorsolása a Fradinak. És azért csak itt is új edző van, új keret kialakítás, azért mindenképpen meg kellett ezt a lépést tennie Borbély Balázsnak, hogy egy picit, nem azt mondom, de idézőjelben gyengébb csapatokat rakott fel az első két mérkőzésem, és a nemzetközi mérkőzésre koncentrált, amit eddig viszont jól is vett a Ferencváros, mert az összes párharcon eddig túljutott, és nagyon biztató helyzetben van most a Górnik Zsabzse ellen is, úgyhogy így, hogyha esetleg a lengyeleken is tovább jut, akkor jöhet a Trabzonspor, ahol ugye Mo Salah igazolása most a fő téma.
0: Igen, egyébként igazolás, és valaki ismét távozik, szóval a Fradinál mi a helyzet most, tehát igazolások, még ide-oda igazolások?
1: Hát Elton Ekolodze fog távozni, érte jött egy komoly megkeresés, a Ferencváros értékesíti, ugye Nagy Ádámot közben leigazolták, ki be is mutatkozott itt a hétközi kupafordulóban.
0: Hát nagyszerű válogatott focista.
1: Hát igen, több mint 80-szoros magyar válogatott, azt hiszem, hogy senkinek, nem csak a fradistáknak, hanem senkinek, aki szereti a labdarúgást, nem kellett bemutatni. Vegyes érzelmeim voltak először vele kapcsolatban, hogy most már azért elmúlt 31 éves, és hogy milyen állapotban tud visszatérni a Fradiba, de aztán számomra is megnyugtató hír érkezett, ugye a Hajnal Tamás vezette stáb végzett egy fizikai felmérés nála, és jobb eredményeket, futóeredményeket produkált, mint Zakariasen, tehát várhatjuk tőle megint azt a teljesítményt, amiről mindig híres volt, és csak dupla tizőnek nevezték a szurkolók, úgyhogy kicsit kíváncsian várom, hogy tud majd beépülni a csapatba, és hogy tudja segíteni a középpályát.
0: Hát igen, és akkor hát sajnálattal kell megállapítanunk, hogy másik két csapatunk, tehát az Eto, meg a Debrecen, hát elszálltak, és aztán szerintem már hát nem nagyon van tovább.
1: Eto-nak még azért van egy visszaút, ugye csak egy góllal kaptak ki, tehát még azt le is lehetne dolgozni, azt a hátrányt, a mérkőzés képe az, ami jobban árnyalja ezt az eredményt, mert az Eto-nak szerintem nagy sansza nem volt jobb eredmény eléréséhez. Hát az Debrecenről meg ugye tényleg sajnos nemzetközi porondon lemondhatunk. Tudtuk, hogy egy brutálisan erős csapattal, a Köbenhavnnal, a Dán Köbenhavnnal sorsolták össze, aki tényleg egy nemzetközi szinten is klasszik csapatnak nevezhető dán csapat. És hát ez meg is mutatkozott, félgőzzel a dánok 3-0-ra nyertek itt Debrecenbe. Ha kellett volna, akkor szerintem 5 volt rúgnak, úgyhogy a Debrecennek szerintem semmiféleképpen nem lesz esélye a visszavágón. A Győrért szorítunk, hogy hát ha esetleg sikerülne nekik tovább jutni, de nem lesz könnyű az ellen a csapat ellen.
0: Hát az egészen biztos. Egyébként csak zárójel, mert hallgatónk is mondta, hogy nem a közmédia, tehát nem az M4 közvetíti a Real meccset.
1: Nem, a Sport.
0: A Sport. Egy. Na most én elmondtam akkor a magánvéleményemet is, már nem ez ügyben, hanem itt az átalakulásokról, mert ugye nem kell a magyar kézilabdát különösképpen bemutatni, fiúkat, lányokat egyáltalán nagyszerűek, és akkor ugye megjelent, hogy már az sem közmédia, kiveszik, és talán azt hiszem a Spieler vagy bamelyik közvetíti. Hát ennyit a közmédiának a sport közvetítéseiről.
1: Hát ezt nagyon sajnálom, mert azért mint az utóbbi években meghatározó szerepet töltött be a közmédia, a sport közvetítésekbe, és nem kellett az embernek túl gondolni a dolgokat, és tudta, hogy minden, ami magyar sport, azt megtalálhatja a közmédia felületein. Ez a szúnyét, hogy ez változni fog sajnos.
0: Hát igen, hát sajnos. Még szerencse, hogy azért azok a sport szerkesztőségek, és ahol olyan sportriporterek vannak, azért ők megmaradnak, szóval legalábbis eddig úgy tudom. Hát nagyon remélem, hogy ott nem lesz olyan változás, mint az élet más területein. De egyébként hát itt megkezdődött már ugye a forduló. Hát az MTK az fölállt, aztán utána mégiscsak kikapott, igaz?
1: Igen. Puskás Akadémia tudott nyerni a Hungária körúton. Én egy pici meglepetéssel is fogadtam ezt a hírt, mert ugye előttem lévő héten azért én azt gondolom, eredmények miatt, előtte lévő hét eredményei miatt azt gondoltam, hogy az MTK talán pontot tud rabolni majd a Puskás ellen. Ez nem sikerült, hát meglátjuk azért, hogy hogyan tovább. Ugye bravúrosan pontot mentett a Kispest ellen, mert a múlt héten az MTK most nem sikerült ugyanezt megtenni, bár sokáig úgy tűnt, hogy megint van vissza út a hátrányból, de most a végén nem neki kedvezett a szerencsére a Puskás Akadémiának.
0: Egyébként, ha már itt a Mourinhóról jut eszembe, hogy az edző dolog, és hát akkor itt lesz most a legutóbb a következő meccs, ugye a Kisvárda, és akkor nézzük még az Újpestet is, mert hogy azt megnéztem direkt, a Lilafehéreknél 21 bajnoki, 8 vezetőedző volt, és a Neboj Szabidnyevics az kétszer is. A hazaiaknál meg 12 szakember meccselt az Újpest ellen, Krusics pedig mindkét oldalon ült a kispadon. Hát szóval, hát érdekes ez. És úgy belegondolok, vagy megpróbálok belegondolni, hogy akkor ezek az edzők, akik egyik is, másik is ismerik egymást, ugyanaz a csapat, hogyan viszonyulnak ehhez? Ez segíti? Hilván segíti a munkájukat az ismertség, vagy az ismeret szövetség, de azért nagyon furcsa helyzet lehet ez, gondolom én.
1: Hát ez egy furcsa helyzet persze, meg hát ugye Kisvárdán ugye Révész Attila híres arról a tulajdonságáról, hogy elég gyorsan fogyasztja az edzőket, aztán ott sok kérdés nincsen általában, tehát hogy azért nem egy életbiztosítás egy edzői állása Kisvárda padján, mert hogyha valami úgy alakul, akkor Attila rögtön átveszi a stafétát és leülő a kispadra. Úgyhogy kíváncsian várom én is ezt a mérkőzést, meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván, hogyha ismered az adott keretet, az ellenfél adott keretét, akkor ez egy segítséget és egy támpontot tud nyújtani. Hát meg meglátjuk, hogy ez kinek lesz majd most nagyobb támpont. A Újpestnél kíváncsi vagyok, mert ugye hát itt azért nagyon hangzatos bejelentések voltak, meg nyilatkozások, és azért mondjuk ahhoz képest én még nem látom azt az átütő teljesítményt, hiába, hogy most a utóbbi fordulóban nyertek, de én azt gondolom, hogy ez az Újpest még közel sem kés csapat, úgyhogy szurkolok nekik is, hogy erősek legyenek, jók legyenek, de szerintem nagyon sok munka fog még rájuk várni ebben.
0: Hát persze, mindenféleképpen, de hogyha már itt tartunk, akkor ugye ma szombat, tehát Vasas Zete. Zetét jól megbüntették, ezt megbeszéltük a korábbiakban már. Akkor jön ugye hát a Kisvárda és az Újpest, ahogy említettem, és akkor vasárnap pedig Paks Honvéd és Debrecen Nyíregyháza, és ezt azért is mondtam, mielőtt még elszaladnánk, akkor a Paks Honvédet néztem ki. Mit tippelsz rá?
1: Paks Honvédra én most egy jó erős 2-2-es döntetlen fogok tippelni. Ugye a Paksnak véget ért a nemzetközi szereplése, és így azért egy picit könnyebb helyzetbe került. De a Honvéd egész kultúrát, focit játszik, meglepően jó kis csapat benyomását keltett számomra, úgyhogy szerintem ott egy meglepetés döntetlen.
0: Az lehet. Hát, hogy mikor lesz az Eto-Fradi meccs, az még nincs döntés, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. De hát itt külföldön, belföldön mindenféle események vannak. Itt tudod, a bojkott fenyegetéstől kezdve a FIFA-t, meg hogy bevinni az üzleti világba. Szóval azért zajlik itt nagyon.
1: Zajlik
0: nagyon, de hát minden esetre az Európa Liga keretben ugye a Ferencváros változtat, itt már mint hogy a két helyen, nem tudom ki mit játszik, én már megmondom őszintén, nagyon-nagyon hezen tudom követni, de hát nem is ez a feladat, hanem megnézni a meccseket. Na most ezen kívül tudom jól, hogy mindig figyelemmel kíséred az egyéb sporteseményeket is. Hát mi ott vagyunk az U20-asoknál, ott vagyunk, akkor a vízipólós csajok azok bajnokok lettek, de ott van atlétika is, szóval mi mindent láttál még?
1: Hát ugye én a női focit is ugye követem hatványozottan, most volt a Ferencvárosnak BL selejtezős mérkőzés, amit sajnos elveszített. Igen, átalakulóban lévő Ferencváros, azért ott 8 kezdőjátékos távozott a kezdőből. Albert Szórián így is nagyon szépen felkészítette a csapatot, mert csak hosszabbítás után esett ki a csapat, és most csáfordul, majd ők is az Európa Ligáért játszanak. De én is igen, a vízilabdás lányokat is követtem, hát fantasztikus sikert értek el. Tegnap a atlétikát próbáltam követni, ugye megy az úszó Európa-bajnokság is, a vizes Európa-bajnokság, ott is szép sikerek vannak.
0: Úgyhogy... Meg a nyílt vízen is a betlen.
1: Igen, tehát hogy igazából elképesztő magyar sikerek, és nagyon jó látni azt és megélni, hogy bármerre lépnek fel a magyar sportolók, azért mindenhol helytállnak, mindenhol sikerre halmoznak, úgyhogy elképesztő ez a magyar sport.
0: Tényleg.
1: Kis éjjós ország azért fantasztikus eredményeket produkál.
0: De hát azért már a női póló válogatott az U20-asok, hát ott elképesztő volt, mert döntetlen, aztán büntetők, szóval
1: igen,
0: hát megvan.
1: Ez egy hatványozott, az izgalmas mérkőzés volt.
0: És a másik csak azért jut eszembe, mert ez a furcsa nevű hölgy, Emmanuel Sofia, ez meg elődöntőbe jutott 200 méteren az atlétikai VB-n, úgyhogy tényleg
1: nagyon. Igen, hosszú idő után, igen, most ott végre, ott ilyen számban is elődöntőben.
0: És volt ez még egy, nem teszem a neve, aki a női távolugrásban lett, azt hiszem, negyedik valahogy így, amire nem nagyon volt példa most az utóbbi évtizedekben.
1: Hát nem mostanában, igen. Tehát, hogy az atlétikában is azért ugye megmutatják a oroszlán körményeket a magyar atléták, mert ugye eddig inkább a dobó számokban voltunk azok, akik produkáltunk jó eredményeket, de most már azért ez az utóbbi években változott, és a futószámokban, ügyességi számokban is egyre inkább tudunk meghatározó eredményeket elérni, úgyhogy tényleg követem, és szurkolok, nem magyar sportolónak.
0: Egyébként Bozsik Pétert én nagyon szeretem, mint kommentátort, mert hát tényleg végre egy szakember.
1: Őt kimondottan kedvelem.
0: Így van, és egyébként elmondta, hogy nagyon jó elképzelése van Borbély Balázsnak. Az elképzelései, hogy azok jók, de minden esetre azt mondta, hogy nyilatkozott Lisztesről is, és hát azt mondja, hogy a kapu előtt mindig feltalálja magát, de egyébként nem mindig vannak jó megoldásai. Hát szóval ezt én...
1: Igen, komoly témát szolgáltott a Jükszöbb Lisztes Krisztián szereplése a Ferencvárosnál itt a kölcsönadás alatt. Uh-huh. Hát ugye Gordé Balázs lekapta a 10 körméről, de a Losos meg után, őt is, meg Rubert is, a nyilvánosság előtt, ami azért nem megszokott ennyire, és ugye a lengyel csapatnál ellen már keretbe se volt Lisztes Krisztián, hogy nem volt. Keretben volt a Vibbe, ott nézte, ahol én is a mérkőzést, és ezen egy pillanatig nem csodálkozom. Meglátjuk, hogy mennyire tud visszajönni a bizalom körébe Borbély Balázsnál, vagy mit tud tenni azért Lisztes Krisztián, hogy újra bizonyítson. Kíváncsian várom, mert szerintem most nagyon össze kell szorítani a fogait, és küzdeni kell, mert bele kell rakni a munkát. Tehát ugye az, hogy kiküldöd a cipődet, meg a mezetet, az nem megoldás egy mérkőzésen.
0: Így van. No, Józsi, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szerencsére most hosszabban is tudtunk beszélgetni ellentétben a múlt héttel. Hát várjuk a meccseket, és nagyon kíváncsi leszek, mert mindenki ilyeneket mondott, hogy uli-buli, meg mit tudom én, milyen protokoll
1: hát,
0: meccs.
1: Igen, és ahhoz képest elég fényes csapata jön a Real, tehát nem lesz annyira uli-buli meccs.
0: Hát persze. Jó, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor jó munkát, minden jót.
1: Kellemes hétvégét neked is, az összes kedves hallgatónak is, Gábor.
0: Köszönöm még egyszer, szervusz, minden jót, sziasztok. Hát akkor haladjunk.

0: Egészen pontosan 10:30 van, kedves hallgatók, és ahogy a korábbiakban már mondtam, megbeszéljük néhány percben, legalábbis beharangozzuk a tévét. Azzal kapcsolatosan, hogy a látássérültek 15. jubileumi Balaton körüli tandem túrája lesz, méghozzá augusztus 15-e és 20-a között. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mindenféleképpen a Mozdulj Közhasznú Egyesület alapítóját és elnökét, dr. Tálas Mariannát köszönthetem itt a stúdióban. Szervusz, szervusz, remélem jól halljuk egymást.
1: Igen, szép reggelt kívánok, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Hát akkor mindenek előtt annyit, hogy a jövő héten szerdán, a National TV-ben, a Nagykörút a Kulturális Magazinban, ezt bővebben megbeszéljük a TV-ben, és meg is mutatjuk a korábbi felvételeket a korábbi tandemtúrákról. Én annyit a korábbiakban elmondtam, hogy annyit kell tudni róla, hogy tandem Balaton körül, és az, hogy elől a látó, ahogy mondják, hátul pedig a látássérült, netán éppen a vak. És annyit, hogy Keszthelyről indul a társaság 4 vagy 5 nap, úgyhogy én egy picit hozt közelebb, hogy be tudjuk harangozni így a tévét is. Merre mentek, mit csináltok, miket néztek meg?
1: És ez hogyan? Egy nagyon fontos időszak lesz az Egyesület életében, hiszen 15. alkalommal kerüljük meg a Balatont látássérültekkel, és mivel jubileumot ünneplünk, születésnapot, ezért olyan programokat szerveztünk a biciklizésen kívül, ami felejthetetlen élményt ad, mint a látóknak, mint a segítőknek.
0: Na jó, de hát
1: mondani, hogy
0: igen, miket?
1: Ne várjál, mindig el szoktam mondani, hogy ez az út nem csak a biciklizésről szól, hanem egy esélyegyenlőségi kampány is. Mert az az üzenet, hogy együtt sportolni, és a sport egy nagyon jó lehetőség az esélyegyenlőség megteremtésére, ennek a hírét, ennek a mottóját visszük az emberekhez közel a Balaton körül. És ezt szolgálják azok a programok, azok a művészeti bemutatók, amik színesítik a programunkat, és mindegy eszközt adnak a kapcsolódásra a civil emberekkel. Halló?
0: Itt vagyok. Nem tudom miért, olyan vonal megszakadt egy picit. Szóval hogyan kell ezt elképzelni, mert azt mondja, hogy ugye van a hivatalos megnyitó Keszthelyen, aztán Balaton, Boglár, Füred, meg Szántód, augusztus, meg mindenfelé, hát Révfülöp, szóval azért itt nagyon sok mindent meg kell nézni, és azért mondom, hogyan képzelje el a hallgató, hogy ott megállunk, megpihenünk, vacsorázunk együtt a látássérültek, a látókkal, közösen eszik a bablevest, szóval hogy van ez?
1: Egy kicsit úgy kell elképzelni, mint gyerekkoromban a vándortáborokat, csak biciklivel, és nyilván az esti programokat is úgy szervezzük, hogy a pihenés mellett azért nagyon sok idő jusson a regenerálódásra, a mentális kikapcsolódásra, a pihenésre, a nevetésre, a humorra. Ahogy mondtad, hogy Keszthelyen lesz az ünnepélyes megnyitó a fűtéren, az Egyesületnek már nagyon régi vágya, hogy Keszthelyen is ültethessünk egy emlékfát, hiszen már 15 alkalommal minden etapon, minden megnyitón ültettünk egy emlékfát, ami őrzi az utókornak a túra emlékét. És ebben a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy most a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal várja a csapatot, ahol közös énekléssel, műsorral és egy közös tánccal fogunk tisztelegni a biciklitúra előtt, aztán Keszthelyi éjszakánkat követi majd a Balatonlellei éjszaka, a Balatonboglári éjszaka, Balatonlellén pedig egy igazi művészeti kavalkád vár nem csak az Egyesület tagjaira, hanem a meghívott civil szervezetek képviselőire, a polgármesterhivatal képviselőire, úgyhogy közösen ünnepeljük a születésnapot, és egy különleges kiállítást is szervezünk, hiszen az Egyesület alapító tagja, Tárosné Violányi Mimikát, talán nem árulok el titkot, ha most kiderül, hogy ő az anyukám, hiszen az Egyesületünk alapját is egy család igen képezi, és ő amatőr képzőművész, az ő kiállítás megnyitójával folytatjuk az ünneplést. De az idők során lesz még vitorlázás, motorozás, közös kajakozás, különböző élménybeszámolók, szóval lesz itt minden az 5 nap alatt.
0: Hát el is
1: borkostoló.
0: Borkostoló és korkostoló, úgyhogy én nagyon örülök, hogy erről tudunk beszélgetni, és akkor körülbelül hányan indulnak, illetve hát hány tandem lesz?
1: 70-es a csapat, 25 tandem, az azt jelenti, hogy 25 látássérült, 25 segítő. Természetesen, hogyha valaki egy picit kérben van, és tudja azt, hogy milyen a Balaton körül biciklizni, főleg ennyi tandemmel, az tudja azt is, hogy egyéb szóló biciklis segítőkre is szükség van a különböző közlekedési akadályok elhárítására.
0: Igen, és akkor ez meg lesz, tehát a túra, ez gyönyörű, és hát akkor folytatjuk a jövő héten szerdán a televízióban, ahol már képeket is tudunk mutatni. Akkor vigyázzatok magatokra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: És akkor jó biciklizést. Szia, Zsuzsi, minden jót.
1: Köszönöm, és a hallgatóknak is szép napot kívánok.
0: Szintúgy.
1: Sziasztok.
0: Szia.

0: Hát így van. És akkor köszönöm szépen a hívást. A vonalban Stuttgart, Csernák István, szervusz. Jól halljuk egymást, remélem.
1: Kitűnően hallak, Gábor, jól legyen neked is, hallgatóknak is. Remélem, oda-vissza működik a dolog.
0: Uh-huh. Hát akkor
1: kezdeném
0: hajrá.
1: A tippekkel.
0: Akkor pillanat, én már is előkapom a papírt, és azt mondja, hogy kezdenéd a tippekkel, akkor mondjuk azt, hogy Ibolya.
1: Ibolya tippel 2-2-t.
0: Tehát Paks Honvéd, aki nem tudná, 2-2.
1: Én meg tippelek 2-1-et Atoméknak.
0: Atoméknak, Paksnak. Akkor 2-1 Paksnak. Jó. Atom, hát most ott elég sok zűr van a leállítás miatt, meg a vízállás miatt, de hát ez most a sport, és nem az atomerőmű. Na jó, akkor hát a múlt héten sok mindenről akartunk beszélni, ami elmaradt, hát most azért néhány percünk van, akkor mi az, amit szóba szeretnél hozni mindenféleképpen?
1: Hát ugye Pólanka ünnepelte a múlt szombat előtti való csütörtökön 85. születésnapját, hát még egyszer gratulál neki. Le is játszottad a nagy slágerét, a Diana-t.
0: Én most is fele fogok játszani, most is egyet, de nem a Diana-t, igen.
1: Várjál, majd mindjárt segítek, hogy mit játsz le. No, és a Diana azzal ő felállított egy rekordot, mert végülis ő volt az első tinédzser, aki több mint 1 millió lemezt adott el, akit ő írt, a dalt ő írta, tehát Paul Anka énekes, dalíró, meg színész is, tehát egy multitalent lehet így mondani, és a Diana-t nem volt még 16 éves se, mikor írta, és fölvette kislemezre, és ő volt az első tínédzser sztár, aki több mint 1 millió lemezt adott el. Pontosabban a Diana-ból egész pontosan 17 milliót, ami nem kis szám, hogy ezekhez, hogy 50-et írunk. Az érdekesség még vele kapcsolatban, hogyha azt mondom bárkinek, hogy My Way, akkor ki jut eszébe Frank Sinatra. Na most a My Way az úgy történt, hogy 1967-ben egy francia chanson énekes és dalíró, egész pontosan egy Jacques Revue írta ezt a dalt franciául. Ki is adta, és 1968. decemberében Paul Anka csinált hozzá egy angol szöveget. Tehát a dal megvolt, csak angol szöveget írt hozzá, átvészt angolra a szövegét. 1969. januárban fölvette Frank Sinatra, és hatalmas siker lett. Mondjuk Paul Anka is fölvette 1974-ben, de a siker az mérsékelt maradt. Úgyhogy gyakorlatilag a My Way mindenki ugye Frank Sinatra, és mint ahogy kiderült, a legkevesebbet ő tette ezért a dalé, őt a fejénekelte. Ő volt a nevető harmadik. Úgymond, akit nevezünk a maffia dalnokának is, a Frankie Boyt, egyébként jó srác volt, én nagyon szerettem, meg azt szeretem még mai napig is hallgatni a zenéjét neki. Úgyhogy ennyi érdekesség, amihez úgymond Paul Ankának még egy pici köze volt. Emlegettétek José Mourinho-t, ugye hát a kitűnő edzőt, a Real Madrid Budapest egy ilyen tesztmérkőzésre. Ez már több mint 10 éve történt, vagy talán több mint 12 is. Ugye már voltak közösségi oldalak, és akkor is valamelyik top csapatnál edzősködött, és a felesége Matilda elutazott valahova 2 hétre, vagy hát ő készült utazni, és lefényképezte ugye hát a férjét az íróasztalánál, és kiposztolta, most nem tudom melyikre, Facebookra, bárhova, hogy drágán nagyon hiányozni fogsz, és stb. És ez csinált egy ilyen posztot, de nyilvánosan, tehát mindenki látta. A probléma az volt, hogy előtte volt egy taktikai beszélgetés, és José Mourinho háta mögött ott volt az egész terv, az összeállítás, meg tehát gyakorlatilag mindenki volt a Facebookon, amit ugye hát a következő valami fontos meccsre ő tervezett, úgyhogy össze kellett hívja újra az egész csapatot, és újra kellett a taktikát tervezni, ugye Matilda miatt.
0: Igen.
1: Egyébként születésnaposunk még annyi volna, hogy James Hetfield ünnepelte a 63. születésnapját az elmúlt hétfőn, és holnap ünnepelni 63. születésnapját Whitney Houston, aki sajnos is már köztünk.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: Akkor most adtam elég tipp, segített, hogy megkönnyítsem úgymond a munkádat, tehát lehet Frankie Boy, My Way, lehet a Whitney Houstontól, vagy netán ugye át a Metallicától, ahol hát James Hetfield a frontember.
0: Én őszintén megmondom, hogy találkoztak gondolataink, mert hogy Whitney Houston ugye Grammy-díjas amerikai, és először 14 évesen lépett föl az édesanyjával, meg aztán volt fotomodell, meg minden, szóval fantasztikus. Egyébként elárulhatjuk, 1963-as születésű, úgyhogy én engedelmeddel most Whitney Houston fogom választani. No.
1: Rendben.
0: Akkor jó, hogy megkönnyítetted a dolgom mindenféleképpen, és ennek nagyon örülök. Hát ami pedig itt a meccseket illeti, hát nyilvánvalóan itt a magyar focit is látod, Németországban nem annyira, de hát történnek az események világszerte, balhék, és nem csak balhék, hanem minden mások is. Na mit szólsz mindehhez? És akkor milyen időtök van itt a nagy hőségre való tekintettel, azért ezt mindenféleképpen meg kell kérdeznem.
1: Most egy picit úgymond elviselhetőbb volt, legalábbis nekem, mert csütörtök pénteken szabadságon voltam, egy ilyen hosszú hétvége, mert ugye kitalálta az új főnök, hogy mindenki tervezze előre a szabadságát, de hogy minek, azt szerintem én se tudjatok mindegy, én hallgattam rá, bologattam rá, úgyhogy én nekem a csütörtök péntek az kellemesen telt, mert nem is voltam, én péntek szerdán bevásároltam, azóta ki sem mentem a lakásba.
0: Na hát akkor ez jó, akkor most lehet, hogy majd mész egy kicsit sétálni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a múlt hét és most bepótolva elmondtad mindezt, akkor nagyon jó hétvégét, és minden jót kívánok nektek, Ibolyának is, és hajrá, és azért bele-bele nézünk egy-két meccsbe, jó?
1: Rendben, Gábor. Kellemes hétvégét neked is, hallgatok, és jövő szombaton találkozunk.
0: Így van, köszönöm, és akkor Whitney Houstonnal folytatjuk. Szervusz, minden jót, szia-szia!

Néhány másodperc múlva dél van, kedves hallgatók. Hát, ha már az előbb a sörről beszéltünk, akkor csak azt mondom, hogy ebben a melegben egy-egy hideg sör nem árt, mindig csak azt mondják, gyógyszer, és akkor csak módjával ezt tudom mondani. Vigyázzanak magukra, és még egy nagyon fontos dolog, hogy használják ki ezt a hűvösebb időt, mert vasárnap, hétfő, szerdától ismét jön a hőség, de hát ez a nyár már csak ilyen. Úgyhogy másodpercre pontosan dél van.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

poptarisznya.hu. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya. Áll aki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n. Love is holy. Don't forget it. It will heal.

0: 有的是你。
1: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
2: www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Poptarisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás lágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.
2: A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.

Hölgyek, urak! Zeneverzum 16! Úgy nézett ki, hogy itt nem lesz műsor mostanában. De őszintén ne kell lennem hozzátok, hiányoztatok. Pont mint az Abba dalban, ne zár le. Én nem tettem.

0: Két óra könnyed zenei tágódás Kodák Misivel.
1: Szóval hiányoztam. Ti is nekem. Nem is kicsit. Már úgy feküdt el tegnap este, hogy ezt ma mindenképpen felveszem. Egy igazi jó kapcsolat ilyen. A hiányban mutatkozik meg az igény. Nem tudok nélkületek aludni. Itt vagyok.

kopogját, hangoljon ránk. Olyan hangerővel kell énekelni, hogy mindenképpen feltűnés kelts, és a piros ruhás hölgy vegyen észre. Szóval itt vagyok, mert hiányoztál. És mivel a tudtomra adod a léptennyomon, ezért már én sem bírtam aludni. See ya.

hosszan. El tudsz benne mélyülni. Ha elmélyülsz, átérzed. Ha átérzed, a tiéd. Ha tiéd, egyek vagytok. Pontosan így kéne all around the world. Mindenhol mindenkinek. De hát mekkora ez a zeneverzum? Na lássuk csak. Lacival kérjük a statisztikát.

De mindenki erről beszél, a vágyról, ami hajt, ami nélkül semmi nincs, például a zeneverzum sem. Tudja Rani Arama, tudod te, tudom én, tudta apád, tudta édesanyád. Majd most itt vagyunk.

srácok, kevés dolog van a világon, amit nem a vágy vezérelt valaha is. Legyen ez bármilyen elmúlt idő, legyen ez majd a jövő, de óriási energia. A vágy, ami lakik bennem és benned, és mindenkivel, aki egyszer ide tette a lábát erre a gyönyörű kerek kis bolygóra, amit úgy hívnak ezt az édes anyaföld. Na de jól van ez így!

És tudod, itt korán sem rohanunk, hiszen hova, minek? Így is van közel a vége. Akkor nem mindegy. Maradjunk, időzzünk, üljünk bele, élvezzük. Legyen a részünk, legyünk a része.

Nem állunk meg édes szombat este. Az Istenért sem. Már csak azért sem, mert nem akarok. Hajt a vágy. A rabszolga lettem. A rab. A zeneverzum rabszolgája. Én a tiéd, te az enyém. Édes rabság. Élvezem.

0: Zenék szárnyán.
1: Pontosan így. Egyébként meg hogy? Amúgy honnan töltek ezen? Tényleg ezen elgondolkodtál már, hogy mitől megy előre az élet? Honnan van az üzemanyag? Hol a benzinkút? Honnan szedjük az energiát?

Na, mi újság van velünk? És őszintén, milyen a mi kapcsolatunk? Hadd hallom. Semmi kamu, csak egyenesen bele a szemembe.

Micsoda? Te is így? Hát én is.

ami előre visz a hétköznapokban. A másikban egymásban. Jaj, de fontos!

körül. Van itt még olyan, aki az elején nem tetszett az, amit mondtam? Mára biztosan nincs. Kialakult itt egy új közösség. Maradtak a régiekből, jöttek újak.

Hiszen minden estének ez a lényege. Micsoda? Mi a lényeg? Mi az élet lényege? Figyelj!

Hát ez pont a mai este. Figyelj csak, így még lehet, nem is hallottad. Kivétel a Gombos Tomi. Ő biztos kivétel.

Megnyugtatol a rengeteg hajcijőtől. Ami ilyenkor van. Mész bulizni?

0: the drain. Down the drain. Down the drain.
1: Zeneverzum.
2: Dalok csak nagyoknak.
3: Ja, te nagy vagy, te itt bulizol.

zenére szóló élmény. Hát igen, ez a... Itt az üzemanyag, itt a kút. Akinek tudok, szólok előre, hogy ma este randizunk. Ma este megmártóztatunk egymásban. De jó. Hogy hívlak én téged? Na figyelj!

ugye már tudod. Hát így van ez. Így vagyunk mi.

az édes. Aki termeli azt a hormont, amitől úgy jó. Érdekes műszerek vagyunk. Ha jó. Akkor még több jó jön. Ha nem az. Megfigyelted már? Mit csinálnak velünk? Viszont itt egy világ. A zeneverzum. Ahol mindig jó. Na gyere!

Persze, ma mit gondolsz? Mert az a legfontosabb, igaz, Lackó? Popovics Lacival egymásnak nagy támaszai vagyunk. Ez már régi buli.

Szóval legalább tiszta minden. Mármint ami azt illeti, hogy gondolunk egymásra. Én rád...

0: Édes Darling, te édes Darling.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek. Egyre színesebbek.
2: Zeneverzum Hudák Misivel.
0: Úristenem!

Jaj, de sokat mondom. Valaki még cifrában is hívja. Nem a csúnyára gondolok, hanem valahogy más képzel ki belőle. Na, ehhez már nagyon közel vagyunk. Észrevetted? Nagyon közel.

0: nem is szalad rohan. Mennyi van vissza a nyárból? 2 hét? Van annyi?
1: His heart's beating like a drum.
0: Szűken.
1: Cause at last he's got this girl home.

Mondjuk az legalább egy jó dal. A hónappal sincs semmi baj. Meg azzal se, hogy ilyen gyorsan elszaladt ez a nyár. Emlékszel, egy kedre esett?

Kérdez a magas ágyásomnak, a földeknek, minden olyannak, aminek vízre van szüksége, ezáltal nekünk is. De csak a néha egy kicsit, úgy egy hétvégére megtisztelne a napocska.

Van nekem egy nagyon jó barátom. Nem is jó így a mondat. Van nekem rengeteg sok jó barátom. Igazi nagy kincsei az életemnek. Az egyik köztük Szamák Gabi barátom.

mert hogy nem túl sok, nem lehet túl szedni. Van olyan orvosság, gyógyszer, testnek, léleknek. Ez a kis zeneverzum, nem tudod túlszedni.

itt vagy néha, beírsz valamit. Olvasom.

0: Mondd el, mi lakik most benned. Érzés, érzet. Mondd el, hogy telik a nyár.
1: 2 óra totális varázs. Ez a Zeneverzum Hudák Misivel.

küldött egy videót. Belvárosban kocsikáznak, ez a zene ment alatta. Azonnal mondtam, kell!

az élő varázsa. Elvarázsol. De olyannyira a hatás alatt vagyok, hogy locsoljon föl valaki. Na is te hozod, drága Zeneverzum lakó! Csak becsúdott csúszni még egy a nyárba.

akkor biztos nem ez a verzió volt. Ez ma csúcs. De annyira csúcs, hogy nem is olyan régen született. Tudom.

hamarosan itt a vége. Futok el véle. Valahogy megpróbálom Lacinak átjátszani, hogy tudja nektek. Annyira spontán a buli, hogy

George Duke és a Shine On. Itt a 16. Zeneverzumban. Ugye írsz? Hadd olvassam. Tudod, én a tiéd, te az enyém.

0: és nem lenne így kerek a zeneverzum. Nagyon fontos. És szóljon a taps mindenkiért. Szóljon a taps, az üdv. Pukkadjon a pezsgő. Hívjuk azt a finomat. Isten éltessen minden ünnepeltet, Isten éltessen Magyarország. Isten áldja minden magyart.
1: Ez volt a két órás zenei kikapcsolódás, a totális zenemenet, azaz a Zeneverzum Kudák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.